ránu, narazila kousa na brzo nad ránu, narazila kousa na kámen. Brzo nad ránu, narazila kousa na kámen. Brzo nad ránu, narazila kousa na kámen.

festák. Stage. Poctivej český festák. Stage. Rock Radio Stage. Poctivej český festák. Stage. Rock Radio Stage. Poctivej český festák. Stage. Rock Radio Stage. Ťák. Stage. Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Radio Stage.

festák. Stage. Rock Radio poctivej český festák. Stage. Rock Radio Stage. Poctivej český festák. Stage. Rock Radio Stage. Kej festák. Stage. Rock Radio Stage. Stage. Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Rock Radio Stage.

heslo. Líbí se mi Kája. Líbí se mi Kája. Líbí se mi Kája. Líbí se mi Kája. Líbí se mi Kája. Líbí se mi Kája. Devana.